primitív ember életének fő jellemvonását. Abban találták, hogy totemisztikus

Pa to tam je. Jel vi? Esetleg kép? Vagy ehhez hasonló külső dolog? A totem jel? Jel vi? Esetleg kép? Vagy ehhez hasonló külső dolog?

nem közönséges tárgy, hanem a primitív életében és hitében átvitt értelme és jelentősége van. A primitív életében és hitében átvitt értelme és jelentősége van.

Ilyen totem a civilizált népeknél a nemzeti hős neve vagy szobra. A zászló a nemzeti dal. A nemzeti hős neve vagy szobra. A zászló a nemzeti dal.

totem úgy keletkezik, hogy az ember a tömegben nincs tisztában a nemzet, a faj, a nyelv, a közös népi sors jelentőségével, és a közösség életének nagy tényeit és valóságát tudatosan nem is képes

Amikor az emberben az egyéni tudat homályba vész, a kollektívum felülkerekedik, és elárad. A kollektivizmus totemeket alkot, jeleket és jelvényeket, s most már csak ezek a jelek jelentik a lelket. Csak ezek a jelek jelentik.

széttöred ez és szerte foszlott. Az emberi lények úgy élnek egymás mellett, mint a homokszemek vagy a kavicsok, lényeges és komoly érintkezés nélkül, atomisztikusan. Atomisztikusan.